0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM. Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.